hátra kellett volna én is még menjek, de kimondták, hogy nekem, hogy és nem kellett volna én sem, de ti azt mondtátok nekem, hogy hátra is 100 fehér virággal ki kellett volna, nem, hogy azt mondták, hogy én át nem kellett volna sem, nem, de láttam őket, hogy mondtátok nekem, hogy állni is hátra is. Nem integetek is nekem vissza, hogy láttátok, hogy én nem kellek volna, és nem 100 fehérrel sem, de ti az 100 és 100 fehérrel, én nem kellek volna, és kérdezik az rá, Nem,